mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind, mind,